0: treasures within ourselves.
1: Ez a hat kincs bennünk.
0: But if you think in the Western world, then you call money the money.
1: De ha nyugati világban gondolkozol, akkor a money a pénz.
0: And without money it is a poor.
1: S pénz nélkül szegény vagy.
0: So you have known that you did not discover that the treasure within thyself, that's why you are poor.
1: És akkor tudod, hogy nem fedezted föl magadon a kincset, ezért vagy szegény.
0: So let's come to the money pool.
1: Hogy menjünk a money poolhoz.
0: So then is only who have the money, they are the poor.
1: És akkor csak akinek pénze van, az a szegény.
0: Those who have no money, they are the rich.
1: Akinek nincs pénze, az gazdag.
0: Who is the happy and rich is content.
1: Aki boldog és gazdag, az elégedett.
0: Who is unhappy and poor always asks more and more and more.
1: Az boldogtalan és szegény, aki mindig többet és többet akar.
0: The desires has no end and desires makes us poor.
1: A vágyaknak nincs végük, és a vágyak tesznek szegényi.
0: Therefore, when we speak about Ananta, the endless universe,
1: ezért beszélhetünk az Anantáról, a végtelen univerzumról.
0: Shunyakash, that akash is void.
1: Ez az akash üres.
0: There's nothing.
1: Nincs ott semmi.
0: Nothingness.
1: Semmi.
0: No stars, no planets, no sun, no moon.
1: Nincsenek csillagok, bolygók, se nap, se hold.
0: That is called the akasha, endless.
1: Ezt hívják akásának, végtelennek.
0: And we are that one.
1: Mi vagyunk azok.
0: Our one self is that one.
1: Ami önvalónk az.
0: So that's why when we come to the Brahmaloka,
1: amikor eljutunk a Brahmalokába,
0: then we are happy.
1: Boldogok vagyunk.
0: Because there is only one.
1: Mert csak egy dolog van.
0: And that's you.
1: Az te vagy.
0: So you need not to say I'm lonely.
1: És akkor nem mondhatod, hogy egyedül vagy.
0: To whom do you blame that you are lonely?
1: Kit hibáztatsz, hogy egyedül vagy?
0: All in you and you are in all, one in all in one.
1: Te mindenben vagy, és minden benned van, egy mindenben és minden.
0: And
1: egy.
0: That is not in this form like body.
1: De ez nem a testek alakjában van.
0: This is the cosmic consciousness.
1: Ez a kozmikus tudat.
0: One is Gagan drasya, equal like a sky.
1: Egység, egyenlő, mint az ég.
0: And from there, ekoham bahushyami, I am one and multiply. And the cause of this, it happens that awoken the sound, nada rupa para brahma.
1: És onnantól kezdve én egy vagyok, és megsokszorozom magam, és így ébredt a hang.
0: That nada, that resonance. And we are that waves of that resonance.
1: Ez a hang egy rezgés, és mi ennek a rezgésnek a hullámai vagyunk.
0: We are the tarang of that resonance. When a peaceful one, beautiful pond, you throw one little stone in the middle, and you see waves like a disc.
1: Mint amikor egy nyugodt tóba bedobsz egy követ, és látod a hullámokat, mint egy lemezt.
0: One small stone creates so many waves, that's called taranga.
1: Egy kicsi kavics annyi hullámot generál, ez a taranga.
0: In this small, there are hundreds and hundreds of the waves.
1: Egy kis kavics és több száz hullám.
0: That was the ideas to make a disc compact. Disc, no?
1: CD. Ez volt a CD lemez mögött az ötlet.
0: Because you put something compact inside.
1: Mert valami kompakt dolgot laktál be.
0: Similarly, the nada, omkar vindu sayuktam nityadhayanti yogina kamdam mokshdam chiv omkaraya namo namaha, the glory of that om, that sound.
1: És hasonló az omnak, a hangnak a dicsősége.
0: So we are that taranga, we are that waves of the ocean.
1: Mi vagyunk az a taranga, az óceán hulláma.
0: Waves comes to the beach and again merges into it.
1: A hullámok kimennek a partra, és aztán újra beleolvadnak.
0: Ocean is breathing.
1: Az óceán lélegzik.
0: Ocean is life, living.
1: Az óceán él.
0: And within that living endless creatures.
1: És azon belül pedig végtelen sok teremtmény.
0: And you imagine how the gentle ocean water watches your body.
1: És elképzeled, ahogy a gyengéd óceán víz mossa a testet.
0: When these waves are flowing over your body.
1: Ahogy átfolynak a testeden.
0: That water element is on this earth.
1: Ez a vízelem itt van a földön.
0: All the creatures are originated from one light of that one God.
1: Minden teremtmény annak az egy Istennek a fényéből származik.
0: So you have reached the beach.
1: Eléred a partot.
0: And now you will go back.
1: És aztán visszamész.
0: To become one with that endless one.
1: Hogy egyével a végtelennel.
0: But someone comes and takes one bucket water away.
1: De valaki jön és elvisz egy vödör vizet.
0: Other one comes and takes one tanker full away.
1: És van, aki egy teljes tartálynyit elvisz.
0: The heat comes, the para rises up.
1: Jön a meleg és felszáll a pára.
0: And so we are becoming individual. Every drop of the rain becomes individual, but again unites together to unite a creek into the river and the ocean. And that is the process of the life on this earth.
1: És így leszünk egyéniek, minden csepp egyéni, minden esőcsepp, de aztán egyé válnak patakként, és befolynak a folyóba, az óceánba. Ez a földön az élet.
0: So our navel is not our navel.
1: A köldökünk nem a köldökünk.
0: That is the navel of the universe.
1: Hanem az univerzum köldöke.
0: That is the center of the universe.
1: Az univerzum központja.
0: Because you come from there.
1: Mert onnét jöttél.
0: So when we see our past lives,
1: amikor a múlt életeinket látjuk.
0: Go back, go back, go back. You come to that navel.
1: Menj vissza, vissza, vissza, és eljutsz.
0: Nabhi Kamal. That is a Nabhi Kamal.
1: Ez a Nabhi Kamal.
0: Beautiful.
1: Csodálatos.
0: So Manipur Chakra, still we just open the chapter. Next week you will see, wow, my God.
1: Még csak most nyitottuk ki a Manipur Chakra fejezetét, a következő héten majd.
0: Swamiji, why I didn't know that before?
1: Swamiji, ezt miért nem tudtam eddig?
0: But slowly, slowly.
1: De lassan, lassan.
0: Slowly, slowly. You have beautiful fish in front of you. And you are very hungry.
1: Van egy finom étel előtted, és nagyon éhes vagy.
0: You cannot eat all at once.
1: Nem tudsz mindent egyszerre megenni.
0: Bite by bite, slowly.
1: Csak falatonként, lassan, lassan.
0: It will go. So we have the space, limited space.
1: Véges a terünk.
0: So it will come again. Manipur Chakra.
1: Úgyhogy újra a Manipur Chakra jön.
0: The strength of the Manipur Chakra is the Vajranadi.
1: A Manipur Chakra ereje a Vajranadi.
0: And the Vajranadi is the mighty, mighty power.
1: A Vajranadi egy hatalmas erő.
0: And other these three channels.
1: A többi három csatorna.
0: Lida, Pingala and Sushumna. The left sympathetic and parasympathetic.
1: A bal a szimpatikus.

0: five sub pranas.
1: Öt prana és öt alprana.
0: Without this prana, we can't move even our eyelid.
1: Ezek nélkül a pránák nélkül még a szempillákat se tudjuk megmozdítani.
0: Without prana, we can't move our lips.
1: Ajkainkat sem tudjuk megmozdítani.
0: It is that prana and apan both supports our diaphragm to expand and contract.
1: Ez a prana és az apana, ami ellátja a rekesztizmunkat, hogy a tüdőnk kitáguljon és összehúzódjon.
0: It is that prana and apana which helps our heart muscles to work, expand and contract.
1: Ez a prana és apana az, ami segíti a szívizmainkat, hogy működjenek.
0: Either in pran shakti or apan shakti, avrodha comes. Avrodha means obstacle.
1: A prana és az apana shaktiban is vannak akadályok.
0: Avrodha means blockage.
1: Avrodha az akadály, a gát.
0: Avrodha means disbalance.
1: Kiegyensúlyozatlanság.
0: So either in prana or apana,
1: vagy a pránában, vagy az apánában,
0: there is a disbalance. So one of prana is not supplying enough strength, and that is a heart attack.
1: Az egyik prána nem ad elég erőt, és akkor van szívroham.
0: Similarly, these five pranas and upapranas are divided. They are specially responsible for heart, for eyes, for eyelids, and for the brain, etc.
1: És ugye az pránának és upapránának megvan az a része, ami felelős a szívért, a szemért, az agyért, és így tovább.
0: Don't think only about prana.
1: Ne csak a pránára gondolj.
0: Prana is that incoming energy, incoming force.
1: A prána a bejövő erő.
0: And but when we take oxygen, all kind of pure energy, and then we exhale the toxins.
1: Amikor oxigént veszünk magunkhoz, akkor a tiszta energiát veszünk magunkhoz, de kilélegezzük a mérgeket.
0: But how are you exhaling?
1: De hogyan lélegzel ki?
0: That exhaling is apan shakti, apan prana.
1: A kilégzés az apana shakti, apana prana.
0: Between there is a ventil.
1: A kettő között van egy szelep.
0: And this ventil have a great duty.
1: És ennek a szelepnek nagy feladata van.
0: To block incoming breath or outgoing breath.
1: Hogy megállítsa a kijövő vagy a bemenő légzést.
0: And when the apana and prana does not coordinate,
1: és amikor a prana és az apana nincs összehangolva,
0: then you can't breathe anymore.
1: Akkor nem tudsz lélegezni többé.
0: Also, similar things can happen that you cannot pass urine.
1: Vagy ugyanez van, hogyha nem tudsz vizelni.
0: So this is, you are a doctor here, many, so you know better than me.
1: Sok orvos van itt, jobban tudjátok, mint én.
0: I'm not a doctor.
1: Én nem vagyok orvos.
0: But I am the cosmic surgeon, Holy Guruji said.
1: Hanem a kozmikus sebész, Holy Guruji.
0: So I am working on the cosmic level.
1: A kozmikus szinten dolgozom.
0: And therefore, this is the subject of the cosmic, not this earthly.
1: Ez egy kozmikus téma, nem a földi.
0: So that energy of the Manipur.
1: Manipur energiája.
0: When you came first time to the mother's body,
1: amikor először az anya testébe lépsz,
0: you came as a seed of the water.
1: Akkor mint egy vízmagja jöttél.
0: And that was the navel.
1: És ez volt a köldök.
0: It began entire creation, this physical creation from that point.
1: Az egész fizikai teremtés ebből a pontból indul.
0: That seed expand.
1: Ez a mag kiterjed.
0: Embrace the mother's body.
1: Átöleli az anya testét.
0: Like the seed grows, there are two parts when seed is growing.
1: Amikor a mag nő, akkor két része van.
0: One becomes a root.
1: Az egyikből gyökér lesz.
0: And one becomes the branches, the trunk.
1: A másikból pedig a törzs és az ágak.
0: So roots searches the energy from mother's body.
1: A gyökerek keresik az energiát az anya testében.
0: And the outer part searches the prana's cosmic energy.
1: A külső rész pedig a kozmikus energiát.
0: The seed have to die

0: to live, to exist, to multiply.
1: A magnak meg kell halnia, hogy éljen, létezzen, szaporodjon.
0: So it is in Bible also said, someone told me, that it is said, you have to die to live.
1: A Bibliában is azt mondják, hogy meg kell halnod, hogy élj.
0: So the seed have to die to live as a tree and give more seeds.
1: A magnak meg kell halnia, hogy éljen, mint fa, és még több magot hozzon.
0: And so our navel, one part expands and embraces mother's body to get the nutrients.
1: A köldökből a magnak az egyik része kiterjed és átleli az anyatestét, hogy onnit szerezzen tápanyagot.
0: Other part is connecting to the Sushumna Nadi.
1: A másik rész pedig a Sushumna Nadival áll kapcsolatban.
0: So first is developing intestine, spine and the brain center.
1: Tehát először az emésztőrendszer, az a gerinc és az agyközpontok fejlődnek.
0: So navel, it goes from the navel.
1: A köldökből indul.
0: So that is what in mythological picture that Brahma is residing on the lotus which comes out of Vishnu's navel.
1: Ez az a mitológiai kép, hogy Brahma azon a lótuszon ül, ami Vishnu köldökéből hajtott ki.
0: Vishnu lives in milky ocean, an ocean of the nectar.
1: Vishnu a tejóceánon, a nektár óceánján él.
0: And that is the water.
1: Ez a víz.
0: So that fire, that is a fire energy, and that cannot exist without water.
1: És ott a tűzenergia, ami nem létezhet víz nélkül.
0: So it is not that Brahma was created from the navel of the Vishnu.
1: Nem arról van szó, hogy Brahma Vishnu köldökéből keletkezett.
0: But that lotus came out of the Vishnu.
1: Hanem a lótusz jött ki Vishnuból.
0: And Shiv gave the place to the Brahma on that lotus.
1: És Shiva adott helyet Brahmának ezen a lótuszon.
0: Now here, Shiva is the consciousness.
1: És itt Shiva a tudat.
0: Brahma is the intellect.
1: Brahma az intellektus.
0: Which is on our head.
1: Ami a fejünkben van.
0: And this lotus is coming from the navel, which is a Vishnu.
1: A lótusz pedig a köldökünkből jön, ami Vishnu.
0: And that's why the Vishnu is also not known as Nabhi.
1: Ezért Vishnut is Nabhinak hívják.
0: So these are drawn as symbols, mythological symbols.
1: Tehát ezek mitológiai szimbólumok.
0: Otherwise this science will disappear.
1: Különben ez a tudomány eltűnne.
0: So we have to take the essence of it.
1: Ki kell vennünk a lényegét.
0: Not on that, different things.
1: Nem a más dolgokat.
0: So let's proceed further with the Manipur chakra in this week.
1: Úgyhogy ezen a héten folytatjuk a Manipur chakrát.
0: And Vajranadi.
1: A Vajranadi.
0: The Vajranadi is the roots.
1: Vajranadi a gyökerek.
0: And Ida Pingala Sushumna is now creating these three, Brahma, Vishnu and Shiva.
1: Az Ida Pingala és a Sushumna teremti meg a Brahmát, Vishnut és
0: Shiva. So Shiva consciousness. Is that our knowledge, the Buddhi? That is the Brahma.
1: A Shiva tudat, ami tudásunk, intellektusunk.
0: So, tomorrow and evening, nobody asked me to speak. I just came, sit and begin to speak.
1: Úgyhogy majd este és holnap folytatjuk. Senki nem kért, hogy beszéljek, csak bejöttem és elkezdtem.
0: Therefore, we have to come to different.
1: Úgyhogy más dolgok kellene.
0: So, those who are living today,
1: akik elmennek ma.
0: Wish you good journey.
1: Jó utat kívánok.
0: Take care.
1: Vigyázzatok.
0: And you know, some countries have today school holidays.
1: Bizonyos országokban ma iskolai szünet van.
0: And they think they have big cars.
1: És vannak nagy autók.
0: And they want to come quickly to the Adriatic coast.
1: És gyorsan le akarnak érni az Adria partra.
0: And they think they can overtake nicely.
1: És azt gondolják, hogy szépen meg tudnak előzni.
0: They can overtake.
1: Meg tudnak előzni.
0: But they can't overtake who's coming in the front.
1: De azt nem tudják megelőzni, aki szembe jön.
0: So please take care.
1: Legyetek óvatosak.
0: Is many accidents happens in this school holidays time.
1: Sok baleset történik az iskolai szünetekben.
0: You are careful, but other is not careful.
1: Óvatosak vagytok, de a másik.
0: Therefore have a car under control.
1: Úgyhogy ellenőrizd az autód.
0: Or meditate on the Hanumanji.
1: Vagy meditálj Hanumanji.
0: So if someone is coming in the front,
1: ha valaki szembe jön,
0: you say, Jai Sri Ram, you go up and then go down.
1: Azt mondod, Jai Sri Ram, felugrasz, és aztán visszaugrasz.
0: Yes, that time Manipur Chakra has to be like Hanumanji's Ghota.
1: De akkor a Manipur Chakra-nak olyannak kell lennie, mint Hanumanji.
0: So wish you good journey.

0: And the airports you buy the cakes.
1: És már a repülőtéren süteményt veszel.
0: Or if an Indian goes back to India already in airport, he will buy the samosas.
1: Vagy ha egy indiai hazautazik, már a reptéren szamoszát vesz.
0: Or mango lassi.
1: Vagy mango lassit.
0: So it is in our way of life.
1: Ez a belső életmódunk.
0: So it's good to keep the pure culture.
1: Jó tisztán tartani a kultúrát.
0: With respect to other culture.
1: Más kultúrák tiszteletével együtt.
0: There are some, they call it is a cultural program, but it's not, it doesn't include culture.
1: Valaki azt mondja, hogy ez egy kulturális program, holott nem része a kultúra.
0: I heard in some country they have a tradition or a culture, or once a year they kill in the water so many fish.
1: Hallottam, hogy van olyan ország, ahol az a kultúra vagy a hagyomány, hogy halakat ölnek egy évben egyszer a vízbe.
0: And all water, ocean water is there, all in the blood.
1: És az egész óceán víz vérben úszik.
0: And they are happy.
1: És ettől boldogok.
0: I think this is not a culture.
1: Azt gondolom, hogy ez nem kultúra.
0: Or in some country, they on particular day, they kill or they slaughters many, many buffaloes and goats and like this. This is not a culture.
1: Vannak bizonyos országok,

0: ahol bizonyos napokon bivajokat vagy kecskékek ölnek meg.
1: Not a religion.
0: És nem vallás.
1: That's not devik shakti, it's asuri shakti.
0: Ez nem devik shakti, ez asuri shakti.
1: So in such culture you should not take part.
0: Ilyen kultúrában ne vegyél részt.
1: But where there is a happiness, singing, dancing, sattvic eatings, different costumes, why not? You can go there too.
0: Oda mehetsz, miért ne vennél részt benne te is kosztümök?
1: So the culture is a system through which human is surviving.
0: A kultúra egy rendszer, amin az ember megél.
1: Now the second is a spiritual culture.
0: A második a spirituális kultúra.
1: And there is more spiritual. That is connected to the jivatma and atma.
0: Mivel a spirituális a jivatmához és átmához kötődik.
1: This personal soul has a longing.
0: Az egyéni lélek vágyakozik.
1: To come to the origin.
0: Visszajusson eredetéhez.
1: And that is your soul.
0: És ez a lelked.
1: So the atma, what we call atma, you know all very well. The soul is not atma.
0: Tudjátok, hogy a lélek nem átma.
1: Soul is reincarnating again and again.
0: A lélek az, ami újra és újra reinkarnálódik.
1: We believe that we had a past life.
0: Hiszünk benne, hogy volt elmúlt életünk.
1: And we do believe that we have now life. We are here as individual.
0: És hisszük, hogy egyesével vagyunk most jelen.
1: If one die, and if it's not an individual soul, then all will die.
0: Hogyha valaki meghal, és ő nem egyéni lélek lenne, akkor mindenki vele halna.
1: But you didn't die.
0: De nem halsz meg.
1: Only one died.
0: Csak egy konkrét személy.
1: Understand me what I mean?
0: Érted, hogy mit akarok mondani?
1: And if the one born, it means not all are born now again.
0: Hogyha valaki megszületik, az azt jelenti, hogy nem mindenki most születik újra.
1: So it is that jivatma which is going and coming according to the karma.
0: A jivatma az, amely a karmák szerint megy és jön.
1: Do not compare your jiva life, your atma's life with this material world.
0: Ne hasonlítsd a jíved és átmád életét az anyagi világhoz.
1: Whatever you do, it will remain down here, like a dust.
0: Bármit is teszel, itt lent marad porként.
1: And this jivatma will again rise up these clouds of these mayas.
0: És a jivatma felemelkedik a máják felhőjére.
1: Where you will laugh. What we were thinking was bad, it was not bad. What we were thinking is good, it was not, also not good.
0: Fentről lenevetsz, hogy amiről azt gondoltad, hogy rossz, az nem volt rossz, viszont amiről azt gondoltad, hogy jó, az viszont nem volt jó.
1: We waste our time. God gave us such a beautiful human life to achieve the higher consciousness.
0: Mire pocsékoltad az idődet, Isten arra adta a csodálatos életet, hogy elérd a legfelsőbb tudatot.
1: But this maya, samsara, the money, the position, the anger, greed, this has killed us again.
0: A maya, samsara, pénz, harag, pozíció, kapcsiság újra megölt bennünket.
1: Atma, which is not born.
0: Az átma nem született.
1: Who is not born cannot die.
0: Ki nem született, nem halhat meg.
1: But still there, that's called everlasting, nitya.
0: De ott van, örökké tartó nitya.
1: Nityam, sudham, and pure.
0: És tiszta.
1: Nirakar, formless.
0: Forma nélküli.
1: Niranjan, spotless.
0: Szeplőtelen.
1: No any weapon can kill.
0: Fegyver nem tudja elpusztítani.
1: Try to shoot in the sky bullets, and after you look with magnifying glass, you will not see the hole in the sky.
0: Lövöldözz puskával a levegőbe, nagyítóval nem látod a lyukakat.
1: It is a hole. There's nothing.
0: Nincs ott semmi, eltűnt.
1: So if there's nothing,
0: és ha nincs ott semmi,
1: why we call it sky?
0: Akkor minek hívjuk égnek?
1: Why we don't give the name is nothing?
0: Miért nem mondjuk azt, hogy semmi?
1: But still we do give particular name.
0: Mégis adunk neki nevet.
1: Akasha, Shunyakasha, the universe, the sky, the space.
0: Világegyetem, ég, tér.
1: So it's Atma, Jivatma, consciousness,
0: different things. Egyebek.
1: Neither fire can burn.
0: A tűz sem égeti.
1: We can make big fire.
0: Nagy tüzet rakhatsz.
1: After we can see if the sky is burned.
0: És nézd meg, hogy leégette az ég.
1: It's not burned.
0: Nem éget le.
1: So Atma is known as unborn.
0: Az Atma nem született.
1: And it is there. And that is the Shiva.
0: Ott van, és ő a Shiva.
1: That's why that it has no father and mother.
0: Ezért nincs édesanyja, édesapja.
1: It is he himself.
0: Ő maga van.
1: So by every Mahapralaya is again Mahapralaya comes through Shiva.
0: A Mahapralaya is Shiva által történik.
1: That's why it's called Mahapralaya.
0: Ettől Mahapralaya.
1: Mahadev. Mahashiva. And the Maha is Shiva.
0: Maha maga Shiva.
1: And only one mantra is called Maha Mantra.
0: Csak egy Maha Mantra van.
1: It's called Maha Mrityujay Mantra. Other mantras are not that.
0: Többi mantra nem ilyen.
1: Very origin is this.
0: Ez az eredet.
1: That's why Maha Mrityujay Mantra.
0: Ezért hívják így.
1: So a time of the Mahapralaya.
0: A Mahapralaya idején.
1: There is a disaster, destruction, different calamities from the nature.
0: Katasztrófa, pusztulás, természeti csapások vannak.
1: A big earthquake.
0: Nagy földrengés.
1: Flood.
0: Árvíz.
1: Fire.
0: Tűz.
1: Etc.
0: És itt tovább.
1: But still not that whole earth is destroyed.
0: De nem pusztul el az egész föld.
1: All creatures.
0: Minden teremtmény.
1: That will come only when Mahapralaya is.
0: Az csak Mahapralayakor van.
1: And then there is only Shunyakash.
0: Akkor csak Shunyakash van.
1: Again, after that, when all is calmed down,
0: miután minden újra lenyugodott,
1: everything is purified,
0: minden megtisztult,
1: everything is distilled,
0: minden megfiltereződött, megszűrődött,
1: pure,
0: tiszta.
1: Then again, this Mahadev Shiv Jyoti will appear.
0: Akkor Mahadev Shiv Jyoti megjelenik.
1: Nad Omkara. So then Srashti ki rachna. Srashti means this creation.
0: Srashti a teremtést jelenti.
1: Rachna means to create.
0: Rachna teremteni.
1: So he becomes again the creator.
0: Ő lesz újra a teremtő.
1: Who?
0: Ki?
1: That Atma.
0: Az Atma.
1: It means that Sadashiva. Sadashiva means ever Shiva.
0: Sadashiva azt jelenti, hogy örök Shiva.
1: So Shiva have many names. Sadashiva. Sok, Maha. Mahadev.
0: Sok neve van Shivanak.
1: Shambhu. There's a name Shambhu.
0: Egyik neve Shambhu.
1: Shambhu means Svayambhu, who manifestates himself.
0: Svayambhu-ból származik, aki magát manifestálja.
1: So it is he again awakes.
0: Újra felébredő.
1: His energy, he is manifestating now.
0: Az ő energiája manifestálódik.
1: How?
0: Hogyan?
1: As we all. We all.
0: Úgy, ahogy mi mindannyian.
1: All birds.
0: Minden madár.
1: All animals.
0: Minden állat.
1: All trees.
0: Minden fa.
1: Water.
0: Víz.
1: Fire.
0: Tűz.
1: Air.
0: Levegő.
1: Vegetation.
0: Vegetáció.
1: That is his manifestation.
0: Ez az ő manifestációja.
1: When Arjuna asked Krishna, show me your reality.
0: Amikor Arjuna azt kérdezte Krishnától,
1: who are you?
0: Mutasd meg a valóságodat, ki vagy?
1: He said,
0: azt mondta,
1: Arjuna, Don't try to ask me this.
0: Arjuna, ne kérdezd ezt.
1: You are limited one.
0: Te korlátozott vagy.
1: And remain in your limit.
0: Maradj a korlátaidon belül.
1: Follow the traffic rules.
0: Kövesd a közlekedési szabályokat.
1: If you don't respect the traffic rules,
0: ha nem tiszteled ezeket a szabályokat,
1: then you will be punished.
0: Akkor megbüntetnek.
1: Or can accident happen, can be killed.
0: Vagy baleseted lehet, meghalhatsz.
1: So stay within your limitation.
0: Úgy maradj a korlátaidon belül.
1: If you go out of this, you are lost.
0: Ha ezeket túlléped, elveszel.
1: So this principle,
0: ez az alapelv,
1: which is divine law,
0: ami az isteni törvény,
1: but Arjuna said, but still, how should I know?
0: De Arjuna azt mondta, mégis honnan tudhatnám?
1: Again he said,
0: újra azt mondta,
1: which Mahaprabhuji also told.
0: Mahaprabhuji és Guruji szintén mondott.
1: You can digest everything very easily.
0: Mindent könnyen megemésztesz.
1: But the truth is very hard to digest.
0: De az igazságot nagyon nehéz megemészteni.
1: Because there you will fall out then.
0: Mert akkor kipottyansz.
1: So search that truth as a Shiva consciousness.
0: Keresd ezt az igazságot, mint Shiva tudatot.
1: So he manifests his light as Shiva.
0: Fényén keresztül testesül meg, mint Shiva.
1: And so the Krishna opens his universe in front of the Arjuna.
0: Krishna megnyitja a világegyetemét Arjuna előtt.
1: And he saw.
0: És megmutatja.
1: Everything.
0: Mindent megmutat.
1: Even the devils.
0: Még az ördögöket is.
1: Everything.
0: Mindent.
1: Arjuna lost his nerves.
0: Arjuna elvesztette.
1: And said, quickly, Krishna, please come to your beautiful human form.
0: A nyugalmát.
1: I love that form.
0: Gyorsan, Krishna, tér vissza.
1: Arjuna tried to close his eyes.
0: Szeretem ezt a formát. Arjuna megpróbálja becsukni a szemét.
1: So you can close your eyes.
0: Becsukhatod a szemed.
1: But you can't close eyes in front of the God.
0: De Isten előtt hiába csukod be a szemed.
1: He can show himself to you without close eyes, without if even you are blind.
0: Még vakon is meg tudja neked mutatni magát.
1: Is dwelling in your inner space.
0: Belső teredben lakozik.
1: You can't run anywhere.
0: Nem tudsz elfutni előle.
1: There is no any corner in universe where you can go and hide and sit and breathe peacefully.
0: A világegyetemnek nincs olyan sarka, ahova elfuthatnál és nyugodtan lélegezhetnél.
1: And you said, oh my God.
0: És azt mondod, Úristen.
1: Oh my God.
0: Úristen.
1: And he said, yes, I am here.
0: És azt mondja, igen, itt vagyok.
1: No way.
0: Nincs lehetőség.
1: So Krishna again he closed his maya.
0: Krishna becsukta májáját.
1: Arjuna said, thank you.
0: Arjuna megköszönte.
1: Otherwise Arjuna said,
0: másképp,
1: I will be entitled to go to the mental hospital.
0: Arjuna azt mondta, hogy kénytelen vagyok elmenni a gyógyintézetbe menni.
1: And there's also no treatment.
0: És ott sem kezelnek.
1: So don't try to know what you don't know.
0: Ne próbáld azt tudni, amit nem tudsz.
1: And try to remain what you are.
0: És próbálj az maradni, ami vagy.
1: So that time what Krishna saw was the Shiva. Shiva's power.
0: Amit Krishna megmutatott, az Shiva ereje volt.
1: When the Shiva begins to do the tandav nritya, then whole sky, not only the air, earth, but the whole sky was shaking.
0: Amikor Shiva elkezdi a tandav nritját, nem csak a levegő, hanem az egész föld megrezeg.
1: So we don't want that Shiva makes tandav nritya.
0: És nem akarjuk azt, hogy Shiva tandav nritját végezze.
1: No.
0: Nem.
1: His tandav nritya is that then Mahapralaya.
0: Az ő tandav nirtyája a Mahapralaya.
1: So we wish that he's coming nicely.
0: Szeretnénk, hogyha finoman jönne.
1: He may dance with his damru.
0: A damrujával táncolhat.
1: But not tandav nirtya.
0: De nem tandav nirtya.
1: So that Swayambhu that Shiva is in you.
0: Svayambhu Shiva benned van.
1: You are the manifestation.
0: Te vagy a megtestesülés.
1: All creatures are manifestation.
0: És minden teremtmény.
1: That Atma inside.
0: Az az Atma benne van.
1: That light of the Supreme.
0: A legfelsőbb fénye benne van.
1: And when this Mahapralaya comes,
0: s ha eljön a Mahapralaya,
1: then again becomes one. The spiritual bhakta souls and saints comes to Parabrahma Shiva.
0: Akkor minden egy lesz, a spirituális bakták, szentek, keresők felemelkednek Shivához.
1: And rest will sink down like one layer, dark layer.
0: És a többiek lesüllyednek egy sötét rétegbe.
1: And that will be again used for next.
0: Amit újra hasznosítanak.
1: Krishna.
0: A következő teremtéshez.
1: So after Mahapralaya.
0: A Mahapralaya után.
1: Again for Srishti Rachana, for the manifestation of the universe,
0: Srishti Rachana érdekében,
1: all objects in universe,
0: világegyetem megtestesülése érdekében,
1: minden, even the Surya, this Surya what we see will be finished.
0: Test, még a nap Surya is megszűnik.
1: That not anymore. It will split, nem, explode.
0: Nem lesz. Szétrobban, ketté törik.
1: And in heat of that,
0: és ebben a hőben,
1: will become Mahapralaya.
0: Lesz a Mahapralaya.
1: So, in this one book, one Indian from Jaipur who wrote a small booklet.
0: Van egy jaipuri indiai, aki egy kis könyvecskét írt.
1: And he wrote me the letters.
0: És levelet írt hozzá.
1: So I printed these letters and translated in English.
0: Kinyomtattam, lefordítottam angolra.
1: So, and I printed in his own handwritings.
0: És kitettem a saját eredeti kézírását is.
1: And his picture.
0: És a képét.
1: Where he said,
0: amikor azt mondja,
1: to come to the Brahmaloka,
0: ahhoz, hogy a Brahmalokába
1: eljuss, a door is through this sun.
0: A napon keresztül van a kapu.
1: And on door there is sitting Mahaprabhuji.
0: És a kapuban Mahaprabhuji ül.
1: If he let you go in or not.
0: Ő dönti el, hogy beengede vagy nem.
1: And you know, he writes in that little booklet.
0: És ebben a kis könyvben azt írja.
1: That Krishna is called Natkata.
0: Hogy Krishnának Natkata a neve.
1: Natkata means a very vivid child.
0: A Natkata azt jelenti, hogy élen kisgyermek.
1: And he used to meditate on Krishna.
0: Ő Krishnára szokott meditálni.
1: But always Krishna is moving and changing place and dancing and this and that. He said, I can't concentrate, Mahaprabhuji.
0: De Krishna ide-oda elmozgott, és Mahaprabhujinak mondta, hogy nem tud rá koncentrálni.
1: So Mahaprabhuji came and said, Krishna, you stand here peacefully till he meditates, then you can go.
0: Mahaprabhuji azt mondta, Krishna, itt állsz békében, amíg rád meditál, aztán mehetsz.
1: And Krishna did.
0: És Krishna betartotta.
1: Did you read this book?
0: Olvastátok ezt a könyvet?
1: And who did not read should read.
0: Aki nem olvasta, olvassa el.
1: So Mahaprabhuji is on that door of the Brahman.
0: Mahaprabhuji Brahman kapujában ül.
1: And Surya, Tej, Shiva, Swayam, that Swayambhu is Devapuriji.
0: És Swayambhu Devapuriji.
1: So that manifestation or Swayambhu who is appearing is again everyone is a Swayambhu.
0: Ez a Swayambhu, a megtestesülés mindenki.
1: But don't go outside and I'm Swayambhu.
0: De ne menj így ki ezt hirdetve.
1: And you go in the market in Croatia, I know, Zagreb, and there's be a very beautiful coffee house, people are meeting and said, I am Swayambhu.
0: Nem menj el a zágrábi kávéházba, a piacra, hogy Swayambhu vagyok.
1: And everybody says, I am Swayambhu.
0: És mindenki azt mondja, hogy
1: Swayambhu vagyok. All Croatian begins to say, I am Swayambhu.
0: Minden horvát azt mondja, hogy Swayambhu vagyok.
1: They will say, oh God.
0: És a többiek azt mondják, Úr Isten.
1: So Swayambhu doesn't say that I am Swayambhu.
0: Swayambhu nem mondja, hogy Swayambhu vagyok.
1: And when you will realize in your consciousness that you are Swayambhu,
0: és amikor a tudatod van, felfedezed, hogy Swayambhu vagy,
1: then you are Swayambhu, you don't need to introduce yourself.
0: Akkor tudod, hogy az vagy, akkor nem kell bemutatkozni.
1: For example, how?
0: Például hogyan?
1: Morning sun is rising.
0: Reggel felkel a nap.
1: Does he knock on every door, said, I am sun, already awake, arise, Open your eyes.
0: A nap bekopogja minden ajtón, hogy én vagyok a nap, felkeltem.
1: Sun doesn't give his introduction.
0: Nyisd ki a szemed. A napnak nem kell bemutatkozni.
1: And we are not the sun.
0: Mi nem vagyunk a nap.
1: We are only the mastic.
0: Mi csak egy gyufaszál vagyunk.
1: And when the bright sun is shining.
0: És amikor a fényes nap süt.
1: And we put the mastic and tell to sun, look, I'm light also.
0: És felemeled a gyufaszáladat, nézd, én is fény vagyok.
1: You can't compare this mastic's flame to the sun, my dear.
0: Gyufalángot, kedvesem, nem lehet a naphoz hasonlítani.
1: So don't dream and don't play.
0: Úgyhogy ne álmodozzál és ne játszadozzál.
1: Don't celebrate the day too early.
0: És nyugtával dicsérd a napot.
1: But try to be that flame, the light.
0: És próbálj meg láng lenni, a fény.
1: So which can lead you through the darkness.
0: Ami átvezet a sötétségem.
1: That light of the wisdom.
0: A bölcsesség fénye.
1: From Guru Vakya.
0: A Guru Vakya által.
1: Don't go against this Guru Vakya.
0: És ne menj szembe a Guru Vakyával.
1: Otherwise you don't know when you will fell into the darkness.
0: Máskülönben nem tudhatod, mikor esel a
1: in Mahapralaya.
0: Sötétségben.
1: Then how many yugas and yugas.
0: A Mahapralayában yugák van.
1: And I don't know what kind of suffering is there.
0: És nem tudom, hogy milyen szenvedés lesz ott.
1: Again that Svayambhu appears.
0: Megjelenik Svayambhu.
1: And he creates different systems.
0: Különböző rendszereket alkot.
1: And then Brahma, Vishnu.
0: Ott van Brahma, Vishnu.
1: So the Vishnu have got a duty.
0: Vishnunak van kötelessége.
1: To take care of everyone.
0: Hogy mindenkire vigyázzon.
1: Maintained. Managing director.
0: A fenntartó, az ügyvezető igazgató.
1: So Krishna is a managing director.
0: Krishna az ügyvezető igazgató.
1: And Brahma is the production manager.
0: És Brahma pedig a gyártási vezető.
1: And Shiva is controller.
0: És a Shiva controller.
1: Observer.
0: A megfigyelő.
1: So it means Bhagwan Vishnu every yuga appears.
0: Bhagwan Vishnu minden yugában megjelenik.
1: But Shiva is still observing.
0: De Shiva még mindig figyel.
1: In the controlling in better way.
0: Uralja jó módon.
1: Is the saints.
0: Ők a szentek.
1: Nitya avatara.
0: A nitya avatara.
1: So in every yuga,
0: minden yugában,
1: there is nimit avatara Vishnu.
0: Van nimit avatara Vishnu.
1: And nitya avatara the saint.
0: És nitya avatara a szentek.
1: So how many nitya avatara sitting in front of me, my?
0: Előttem mennyi nitya avatara ül?
1: When I want to come through this door,
0: ha ezen az ajtón be akarok jönni,
1: and I say, my God, so many nitya avataras.
0: Azt gondolom, hogy ennyi nitya avatara.
1: How will I pass through this crowd?
0: Hogy megyek át ezen a tömegem?
1: So simply I went other side and came in.
0: Egyszerűen kimentem, és utána visszajöttem.
1: So if you are, then you have to show it.
0: Úgyhogy te, ha az vagy, akkor mutasd meg.
1: How?
0: Hogyan?
1: Through your behavior.
0: A viselkedésed révén.
1: Through your kind humbleness.
0: A jóságod, alázatosságod révén.
1: Your inner mercy.
0: Belső könyörületed révén.
1: Every heart is a mercy.
0: Minden szívben könyörület van.
1: And through your understanding.
0: És megértésed révén.
1: Every single word of education.
0: Minden egyes tanult szó.
1: Is our that kind of abilities to turn the negative into the positive.
0: Képessé tesz arra, hogy a negatívat pozitíva fordítsd.
1: Or we can turn everything into the negative.
0: Vagy mindent negatívba fordíts.
1: When you become and you come to the list of nitya avatara,
0: hogyha felolvasod a nitya avatarák listáját,
1: it's not easy.
0: Az nem túl egyszerű.
1: Not changing dress.
0: Akkor nem lehet ruhákat váltogatni.
1: Not changing the faith.
0: Ott nem lehet hiteket váltogatni.
1: But changing inside.
0: Ott belülről változni kell.
1: Be there.
0: Ott kell lenni.
1: If someone needs you.
0: Hogyha valakinek szüksége van rád.
1: Like a tree.
0: Mint egy fa.
1: Which gives the shelter to how many creatures, millions of creatures.
0: Ami teremtmények milliónak ad hajlékot.
1: Big banyan tree.
0: Nagy banyan fa.
1: You know how many small to small creature till the big birds and big elephants are sitting under and nourishing.
0: Kis teremtményektől a madarakig és a nagy elefántok is alatta vannak és táplálkoznak.
1: So that we have to become.
0: Ilyennek kell lennünk.
1: But when it is too much,
0: de ha túl sok,
1: then again Trinetra of Shiva.
0: Akkor Shiva Trinetrája.
1: Trinetra means third eye one.
0: A Trinetra a harmadik szemű.
1: Triambakam, that third eye one.
0: A harmadik szemű, három szemű.
1: That time he stands up and says, enough.
0: Ő feláll, azt mondja, elég.
1: He doesn't get angry quickly.
0: Nem lesz nagyon gyorsan mérges.
1: But he gets up and tandavs the tear.
0: De hogyha fel kell, akkor elkezdi a tandavot.
1: Finished.
0: És akkor vége.
1: So don't let come this tandav nritya in your heart.
0: Úgyhogy ne hagyd, hogy ez a tandav nritya a te szívedben
1: jöjjön. Don't let come the tandav nritya in your house.
0: A tandav nritya ne jusson be a házadba.
1: Means,
0: ez azt jelenti,
1: don't create disharmony in the family.
0: Ne teremts diszharmóniát a családban.
1: You are only two, husband and wife.
0: Ketten vagytok csak, férj és feleség.
1: And every night you have tandav nritya.
0: És minden este megy a tandav nritya.
1: She throws the pillow.
0: A feleség párnát
1: hajigál. And you throw the socks.
0: Te zoknit hajigálsz.
1: And she throws the shoes.
0: Ő cipőt dob.
1: And you throw the iron.
0: Te vasat, vasalót.
1: Ironing.
0: A vasalót.
1: You know. How many people have in the sleeping room tandav nritya?
0: Hány embernek van a hálószobájában tandav nritya?
1: One kicks out and close the door.
0: Az egyik kilökje a másikat, rázárja az ajtót.
1: Or you are only few people.
0: Vagy kevesen vagytok.
1: Four, five, three. And you have tandav nritya in the house.
0: És a házadban megy ez a tandav nritya.
1: You are not that Shiva.
0: Akkor nem vagy Shiva.
1: So, now, our manifestation
0: a megtestesülésünk
1: is in this life.
0: Ebben az életben.
1: We create the srishti.
0: A srishtit teremtjük.
1: Jesi drashti, vesi srishti. How is your vision like that you see the world?
0: Amilyen a látásmódod, úgy látod a világot.
1: What you hear, what you smell, what you taste, what you touch, what you see.
0: Amit hallasz, szaglasz, ízlesz, megérintesz, látsz.
1: But this jivatma,
0: de ez a jivatma,
1: who is connected with atma,
0: amely az átmával van kapcsolatban,
1: finally will say, now is enough.
0: Végül azt mondja, elég.
1: Ask thyself,
0: kérdezd magad,
1: how much did you misuse your body?
0: Hogy a testedet hányszor használtad fel helytelenül?
1: Doesn't matter in which way.
0: Mindegy, hogy hogy éltél vele vissza.
1: How much did you care about your body?
0: Mennyit törődtél a testeddel?
1: Eating, drinking.
0: Evés, ivás.
1: Overeaten.
0: Túlevés.
1: Alcohol.
0: Alkoholfogyasztás.
1: Drugs.
0: Drogok.
1: And many different things.
0: És egyebek.
1: Finally, jivatma said.
0: Végül a jivatma azt mondja.
1: For this body is better to have now mahapralaya.
0: Jobb ennek a testnek a mahapralaya.
1: And tandava comes inside.
0: Tandava bejön.
1: Then many diseases come.
0: És ezzel jönnek be a betegségek.
1: And slowly body is sinking.
0: És lassan lesüllyed a test.
1: Jivatma will go out.
0: A jivatma kimegy belőle.
1: With the karma.
0: A karmákkal együtt.
1: And this body will sink into the earth.
0: És a test a földbe süllyed.
1: Or become ash.
0: Vagy hamu lesz.
1: And flow in the water.
0: És belefolyik a vízbe.
1: Nowhere.
0: Sehova.
1: What your relation remained?
0: Milyen kapcsolatod maradt?
1: To other relation.
0: A többiekhez.
1: For what you were angry.
0: Akire haragudtál, féltékeny voltál.
1: Etc.
0: És így tovább.
1: Pity.
0: Kár.
1: You wasted your beautiful yuga of creation.
0: Hogy elpocsékoltad a csodálatos teremtés jugáját.
1: Which yuga?
0: Milyen jugát?
1: Your life span is your yuga.
0: Az élettartalmad a te jugád.
1: Na, mahapralaya came.
0: Eljött a mahapralaya.
1: Everything separated.
0: És minden szétvált.
1: The jiva is searching shelter.
0: A jiva hajlékot keres.
1: To come again to this body.
0: Hogy újra testet öltsön.
1: But you can't decide where.
0: De nem dönthet róla, hogy melyikbe.
1: Because you ask the Atma,
0: kérdezed az Atmát,
1: Atma doesn't give any answer.
0: Atma nem válaszol.
1: Why?
0: Miért?
1: That's it.
0: Ez van.
1: But jiva is trying.
0: De a jiva próbálkozik.
1: Karma will lead us.
0: És a karma vezet minket.
1: So, did you follow Guru Vakya?
0: Követted a Guru Vakya?
1: Did you follow the footsteps of your master?
0: Követted a mester lépéseit?
1: Did you learn everything?
0: Mindent megtanultál?
1: Were you nice to your master?
0: Jó voltál a mesteredhez?
1: When then they will ask you.
0: Téged fognak kérdezni.
1: You were how nice you were to your master.
0: Hogy mennyire voltál jó a mesteredhez?
1: I don't know what you will answer.
0: Nem tudom, mit fogsz válaszolni.
1: But when he asked me to me how they were behaving to me.
0: De hogyha engem kérdezel, hogy hogyan viselkedtek ők velem?
1: I will represent you.
0: Akkor majd én képvisellek.
1: The best disciples.
0: A legjobb tanítványok voltak.
1: Yes, best.
0: A legjobbak.
1: But reality is different.
0: De a valóság ettől eltérő.
1: Because that I can't change.
0: Én nem tudok megváltozni.
1: But parents always protect the children.
0: A szülők mindig megvédik a gyerekeket.
1: So now this is Shivaratri.
0: Úgyhogy Shivaratri van.
1: So we understand the Svambhu manifestates in after every Mahapralayas puna again when the Srishti Rachana takes place.
0: Tehát Svambhu Shiva minden Mahapralaya után, amikor a Srishti Rachana megtörténik, megtestesül.
1: Then Brahma begins to make his work.
0: Ekkor kezd Brahma dolgozni.
1: And Vishnu also will get ready.
0: És Vishnu is készülődik.
1: So therefore more people concentrate on Vishnu.
0: Így többen koncentrálnak Vishnura.
1: But Vishnu himself all the time repeating mantra name of Shiva.
0: Vishnu mindig Shiva nevét ismételi a mantrában.
1: And Shiva is always repeating mantra of the Vishnu.
0: Shiva pedig mindig Vishnu mantráját ismételi.
1: They each other have beautiful mutual understanding communication.
0: Csodálatos kölcsönös megértésben, kommunikációban élnek.
1: So the owner of the factory,
0: a gyár tulajdonosa,
1: and manager of the factory,
0: és a gyár igazgatója.
1: So manager always thinks of the owner,
0: a tulajdonos mindig az igazgatóra
1: and
0: gondol,
1: owner always thinks of the manager,
0: és az igazgató mindig a tulajdonosra.
1: Perfect.
0: Tökéletes.
1: Then our production is beautiful.
0: És csodálatos lesz a termelés.

0: Therefore, ek sajai, sab saje, sab jai, while keeping one thing, you can save and achieve everything.
1: Meg egy dologhoz tartod magad, mindent elérsz.
0: And people who just temporarily nice to you and sweet to you and good to you and invite for you coffee or cake and walk and talk, then they will manipulate, destroy your entire life work.
1: És azok az emberek, akik rövid ideig kedvesek hozzád, elhívnak kávézni, teázni, ők azok, akik az egész életművedet tönkre teszik.
0: So, better to meditate.
1: Úgyhogy ennél jobb meditálni.
0: Shivmaya, become Shivmaya, one with that Shiva.
1: Legyél Shivmaya egy Shivával.
0: So close your eyes.
1: Csukd be a szemed.
0: And feel your body.
1: Érezd a tested.
0: And we will chant mantra and feel this resonance.
1: Zengetjük a mantrát, érezd a rezgést.
0: In your body.
1: A testedben.
0: Each and every atoms of the body.
1: Tested minden atomjában.
0: Is filtered in the light.
1: Amely átszűrődik fénnyel.
0: Feel your mind, your emotion, love.
1: Érezd az elmédet, érzelmeidet, szeretetet.
0: Your tender love is pouring into that Shiva light, Shiva Jyoti.
1: A gyengéd szeretetet Shiva fényébe, Shiva Jyotiba olvad.
0: Your intellect is flowing into that endless ocean of the wisdom.
1: Az értelmed belefolyik az a végtelen óceánba.
0: And your consciousness is expanding into the endless.
1: Bölcsességébe, és a tudatod pedig a végtelenbe terjed.
0: You see within thyself all the universe.
1: Benned látod az egész világegyetemet.
0: Within you many suns, many planets.
1: Minden napot és sok bolygót.
0: And you will hear within you the resonance which covers entire universe, endless universe.
1: És azt a rezgést hallod, ami beteríti az egész világegyetemet.
0: So close your eyes.
1: Csukd be a szemed.
0: And we will chant and feel.
1: Zengetjük és érezzük.
0: Slowly.
1: Lassan.
0: Means don't be hurry in chanting.
1: Azt jelenti, hogy ne gyorsan zenges.
0: Mahamrityunjay mantra, which connects into the Mahadev Svayambhu.
1: Ez Mahadev Svayambhuhoz köt minket.
0: Mahashakti, mother.
1: Mahashaktihoz.
0: That mother is space.
1: Ez az anya, a tér.
0: And the consciousness.
1: És a tudat.
0: Om Triambakam.

0: Sure.
1: Nem vagy biztos.
0: In the night.
1: Éjjel.
0: May earthquake will come. Or the roof will fall.
1: Hogy esetleg földrengés lesz, vagy leszakad a tető.
0: When you are not sure, you cannot sleep peacefully.
1: Ha ebben nem vagy biztos, hogy úgy gondolod, hogy valami baj történik, nem tudsz biztosan.
0: So Holy Guruji said,
1: Guruji azt mondta,
0: be fearless and without any doubts.
1: Légy félelem nélküli, kételyek nélküli.
0: Never be afraid.
1: Sose félj.
0: And this was always my vow.
1: És ez volt az én fogadalmam.
0: This was always my feelings.
1: Az én érzéseim.
0: When I came to Hungary,
1: amikor eljöttem Magyarországra,
0: or to Czechoslovakia first time,
1: vagy először Csehszlovákiába,
0: people said, it is a communist government.
1: Azt mondták, hogy kommunista kormány
0: van. So I said, okay, why not?
1: Van jó, miért nem?
0: What does it mean?
1: Most mi baj van, mit jelent ez?
0: You cannot speak about God.
1: Nem beszélnek Istenről.
0: I said, what?
1: Mi?
0: You cannot speak about God?
1: Istenről nem beszélhetsz.
0: Where we are living now?
1: Most hol élünk?
0: A human, you cannot speak about God.
1: Az ember nem beszélhetne Istenről.
0: No, I don't believe.
1: Ezt nem hiszem el.
0: This is only one fairy tale in Indian history.
1: Van egy mese, egy indiai mese.
0: Not a fairy tale, but a real story.
1: Nem is mese, igazi történet.
0: But long ago.
1: Régről, nagyon régről.
0: There was a king.
1: Élt egy király.
0: He made austerity.
1: Aki nagyon szigorú, lemondó életet.
0: Standing on one leg toes.
1: A fél lábán állt a lábujjain.
0: Many, many years.
1: Hosszú éveken keresztül.
0: And asked God,
1: és azt kérte Istentől,
0: for grace, blessing.
1: Az áldását kérte.
0: One day,
1: egyszer,
0: divine voice came.
1: Jött az isteni hang.
0: And said, King,
1: és azt mondta, király,
0: his name was Kans.
1: Kansa volt a neve.
0: No. Hiranyakasyapu, sorry.
1: Hiranyakasyapu.
0: What do you wish?
1: Mit kívánsz?
0: He said, I have one wish.
1: Van egy kívánságom.
0: Which has more branches.
1: Amelynek több ága van.
0: He said, yes, what do you want?
1: Igen, mit óhajtasz?
0: My one wish is that I should be immortal.
1: Az a kívánság.
0: I never die.
1: Hogy halhatatlan szeretnék lenni.
0: God said, this cannot be fulfilled.
1: Nem, ezt nem lehet teljesíteni, mondta Isten.
0: Never die and be immortal.
1: Soha nem meghalni.
0: In this physical form.
1: Fizikai formában.
0: Not even if myself.
1: Még én magam sem.
0: But you can wish something.
1: De kívánj valamit.
0: Then said, okay, Lord.
1: Rendben, Uram.
0: Then please.
1: Akkor kérlek.
0: I have one request.
1: Van egy kérésem.
0: No animal should be the cause of my death.
1: Semmi állat ne legyen a halálom oka.
0: Nor a human should be a cause of my death.
1: És ember se legyen a halálom oka.
0: I should not die during the daytime.
1: Sem nappal, sem.
0: And nor in the night.
1: Sem pedig éjszaka ne halljak meg.
0: The death should not come to me when I am outside of my house or inside of my house. Nor the poison or nor any weapon should cause my death. Please grant me this. No elements can destroy me. And kings, the divine voice said, it shall be. And he was so happy. He was laughing. In India we say, it is not that he is laughing.
1: nem az, hogy ő nevet.
0: It is his destiny is laughing.
1: Hanem a sorsa nevet.
0: That how ignored he is.
1: Milyen tudatlan.
0: That he thinks he will be immortal.
1: Azt hiszi, hogy halhatatlan lesz.
0: Very soon.
1: Nagyon hamar.
0: One day.
1: Egy nap.
0: I will kill him.
1: Meg fogom lőni.
0: Death.
1: A halál.
0: Is called mrityu.
1: Mrityu.
0: Knowledge is called jnana.
1: A tudás a jnana.
0: And we are accompanied by two friends in our life.
1: És életünket két barát is.
0: They are all the times running parallel.
1: Ezek mindig egymás mellett vannak.
0: This is like what you call the shadow of the body.
1: Olyan, mint a test árnyéka.
0: And ultimately,
1: és végső soron,
0: the death is the winner.
1: A halál a győztes.
0: Death takes away.
1: A halál elviszi.
0: So it is the destiny said.
1: Tehát a végzet mondta azt.
0: It was not laughing that king.
1: Nem a király nevetett.
0: But was the destiny laughing in him.
1: Hanem a végzete nevetett benne.
0: And what happened?
1: És mi történt?
0: He came back to home.
1: Hazatért.
0: And said.
1: És azt mondta.
0: I am the immortal.
1: Én halhatatlan vagyok.
0: No one can kill me.
1: Senki nem ölhet meg.
0: I will not die.
1: Nem fogok meghalni.
0: No one believes in God.
1: Senki nem hisz Istenben.
0: If there is a God,
1: ha van Isten,
0: then he said, I am the living God.
1: Én vagyok az élő Isten, mondta.
0: They should only believe in me.
1: Senki nem higgyen másban, csak.
0: They should only pray to me.
1: Csak hozzám imádkozzon.
0: Any problems they should come to me,
1: minden problémával
0: I will fulfill their wish.
1: Hozzám forduljanak, én beteljesítem a kívánságot.
0: But if I find out,
1: de hogyha rájövök,
0: that someone is going to temple,
1: hogyha valaki templomba jár,
0: or praying somewhere,
1: vagy imádkozik,
0: or meditating,
1: vagy meditál,
0: or singing name of God,
1: vagy az Isten nevét énekli,
0: I will burn them in the fire while they are living.
1: Akkor
0: alive, I will burn them alive in the fire. And always he sends his messenger if someone is thinking or talking about God.
1: És folyton küldözgette a kémeit, hogy vajon énekel-e valaki, vagy imádkozik, vagy Istenre gondol-e, vagy.
0: One day.
1: Egyszer.
0: He himself took his horse and was going through the villages and listening if somewhere people talking about God or praying or singing. With normal civil dress. Civil dress. In a small village, there was a big fire. And near that fire was sitting one elderly lady and she was praying to God. Please Lord help me. Oh merciful God. And she was praying to God. And he came. And he listened this.
1: És meghallgatta.
0: So he came to that lady.
1: Megjelent az asszony előtt.
0: Why did you pray?
1: Miért imádkoztam?
0: What do you want?
1: Mit akarsz?
0: And she was so much afraid.
1: Az asszony annyira megijedt.
0: She begins to pray to him.
1: Hogy elkezdett hozzá imádkozni.
0: He said, no.
1: Nem.
0: You were praying, I was listening.
1: Te imádkoztál, én hallgattam.
0: We shall put her in this fire.
1: Király volt ez, aki az asszony elé lépett, és azt elrendelte, hogy égessék meg.
0: But before we put her in fire,
1: de mielőtt megégettetnénk,
0: I want to know why did she pray.
1: Tudni akarom, hogy miért imádkozott.
0: She said, okay, Lord,
1: Uram,
0: I will tell you why did I pray.
1: elmondom neked, miért imádkozom.

0: So we shall begin with the meditation.
1: Meditációval kezdjük.

0: So sit in meditation posture.
1: Ülj meditációs ülőhelyzetben.
0: Be comfortable.
1: Kényelmesen helyezkedj el.
0: If you have problem to sit in meditation posture on the floor, you can sit there on the bench.
1: Ha gondod van azzal, hogy meditációs ülőhelyzetben ülj a talajon, akkor hátul a padra is fölülhetsz.

0: Make yourself comfortable.
1: Kényelmesen helyezkedj el.
0: Adjust yourself in such a comfortable way that during the meditation you will not feel discomfort.
1: Testhelyzetedet olyan kényelmesen állítsd be, hogy a meditáció során ne érezd majd kényelmetlenséget.
0: If you have mantra, then practice. Take your mala in your hand.
1: Ha van mantrád, gyakorold, vedd a máládat a kezedbe.
0: And now close your eyes.
1: És most hunyd be a szemed.
0: Withdraw thyself from the external world.
1: Vonulj vissza a külvilágból.
0: And for the time being, come in this hall. Be aware of your being in this hall.
1: És erre az időre tartózkodj ebben a csarnokban. Légy tudatában jelenlétednek ebben a csarnokban.
0: Feel comfortable. Relax your whole body.
1: Kényelmesen érezd magad, lazítsd el az egész tested.
0: Relax your elbows.
1: Lazítsd el a könyököd.
0: That your shoulders is relaxed.
1: Hogy a vállad is ellazuljon.
0: When the shoulders will be relaxed, your neck is also very relaxed, and it means also your back muscles are relaxed, and stomach muscles, the whole trunk of the body is relaxed.
1: Ha a vállad ellazult, az azt jelenti, hogy a nyakad is ellazul, a hátad is ellazul, és a hasizmok is ellazulnak, és az egész törzsed lazul.

0: Feel and relax your face muscles.
1: Érezd és lazítsd el az arcizmaidat.
0: Your eyelids gently closed.
1: Szemhéjad lágy.

0: Feel the breath, a normal and natural breath flow.
1: Érezd a lélegzeted, normál és természetes lélegzet áramlását.
0: I know that I'm inhaling.
1: Tudom, hogy belélegzem.
0: And I know that I'm exhaling.
1: És tudom, hogy kilélegzem.
0: Relax.
1: Lazíts.
0: Feel your legs.
1: Érezd a lábad.
0: The joints.
1: Az ízületeket.
0: The whole body.
1: Az egész testet.

0: Gaia Stadium, the motionless of the body. Feel the motionlessness of the body.
1: Gaia Stadium, a test mozdulatlansága. Érezd a test mozdulatlanságát.
0: Relax.
1: Lazít.

0: Feel the energy of your body.
1: Érezd a tested energiáját.
0: Energy through the body with the inhalation. You are recharging while exhaling. Your energy goes out and brings all the toxins out.
1: A beáramló és kiáramló energia a testen keresztül, a lélegzet által feltöltöd testedet energiával, kilégzéskor pedig az összes toxikus anyag eltávozik a testből.
0: Feel the expansion and contraction of the body with the breath.
1: Érezd a test kiterjedését és összehúzódását a légzés ütemében.
0: Input and outlet the energy.
1: Az energia beáramlása és kiáramlása.
0: Feel relaxed.
1: Érezd, hogy laza vagy.
0: Feel physically and mentally comfortable.
1: Érezd, hogy fizikailag és mentálisan kényelmesen érzed magad.
0: Just released.

0: All the thoughts.
1: Csak engedd el az összes gondolatot.
0: It means the releasing the stress.
1: Azaz, engedd el a stresszt.
0: Relax.
1: Lazít.

0: Why do I think?
1: Miért gondolom?
0: Just this thought.
1: Éppen ezt a gondolatot.
0: How important is this thought?
1: Mennyire fontos ez a gondolat?
0: It's time for your meditation.
1: Most a meditációd ideje van.
0: This you can think after.
1: Ezt majd később is átgondolhatod.
0: What do I think?
1: Mit gondolok?
0: Why do I think?
1: Miért gondolom?
0: Analyze your thoughts.
1: Elemezd a gondolataidat.
0: And from many thoughts pick up one major thought.
1: És a sok gondolat közül emeld ki a fő gondolatot.

0: Don't run again back to that thought which creates in you stress, fear, anxiety, or...
1: Ne szaladj vissza megint ehhez a gondolathoz, amely stresszt, félelmet, idegességet kelt benned.
0: The cause of the thought, the form of the thought,
1: a gondolat oka, a gondolat,
0: the distance of the thought,
1: alakja, a gondolat távolsága.
0: How you can free from this?
1: Hogyan tudsz megszabadulni ettől?
0: Relax.
1: Lazíts.
0: And now bring your awareness at the center of the eyebrows.
1: Most pedig vidd tudatodat a szemöldökök közötti pontba.
0: And innerly look in the far distance.
1: És bensőleg tekints távolra.
0: From the present to the future.
1: A jelenből a jövőbe.
0: What will be now?
1: Mi lesz most?
0: You are in the beautiful, beautiful park or forest.
1: Egy gyönyörű, gyönyörű parkban vagy, vagy erdőben.
0: Or a mountain.
1: Vagy hegyen.
0: Or a beach.
1: Vagy vízparton.
0: Or in the ashram.
1: Vagy az ásramban.
0: Yes. Create your imagination's beauty for the future.
1: Igen. Teremtsd meg a jövő szépségét. Képzeld el.
0: There are more beautiful, joyful, and divine for the future waiting for you. Open your inner eyes from the eyebrow center.
1: A jövőben több minden szépség, örömteli, isteni élmény vár rád. Nyisd ki a szemöldökök közti központot.

0: Past is past.
1: A múlt elmúlt.
0: Just be present.
1: Csak légy a jelenben.
0: And your intuition, your beauty, your steps towards the beautiful future.
1: Intuíciód, a szépséged vezet téged a jövő szépsége felé.
0: What did I think?
1: Mit gondoltam?
0: What do I think?
1: Mit gondolok?
0: And what should I think?
1: És mit gondoljak?
0: Past, present and future.
1: Múlt, jelen és jövő.
0: Remain on the presence.
1: Maradj a jelenlétben.
0: Open your eyes in that far distance about the future.
1: Szemeddel a jövő messzi távlatára tekints.
0: You can create.
1: Létrehozhatod, megvalósíthatod, elérheted.
0: Yes, you have. You have that future.
1: Igen. Megvan neked, megvan az a jövő.

0: Purify your energy.
1: Tisztítsd meg az energiádat.
0: All the malas, the impurity of the past in your body, in your thoughts, in your feelings, in your mind. Clean out.
1: Minden malát, tisztátalanságot a testedben, gondolataidban, érzéseidben.
0: Enter in the purity.
1: Tisztíts meg. Lépj be a tisztaságba.
0: By your each and every heartbeat.
1: Minden szívdobbanásoddal.
0: With your each and every breath.
1: Minden lélegzeteddel.
0: And with each and every thought.
1: És minden egyes gondolatoddal.
0: Is connected, directed towards purity.
1: A tisztasághoz kapcsolódsz.
0: Divinity.
1: Az isteniséghez.
0: Spirituality.
1: A lelkiséghez.
0: And realization.
1: És a megvalósításhoz.
0: Get out of the darkness of the past.
1: Kerülj ki a múlt sötétségéből.
0: And wake up in the dawn of the future.
1: És ébredj fel a jövő hajnalán.
0: Go ahead with your mantra.
1: Haladj előre a mantráddal.
0: Light. Harmony.
1: Fény.
0: Energy.
1: Harmónia.
0: Clarity.
1: Energia. Tisztaság.
0: Confidence.
1: Bizalom.
0: The joy.
1: Az öröm.

0: In the air, in the space.
1: Belső teredben.
0: Imagine beautiful the dawn rising.
1: Képzelj el egy gyönyörű szép
0: or a beautiful flame.
1: Hajnali nap felkeltét, vagy egy csodálatosan szép lángot.
0: Remain on this beautiful light.
1: Maradj emellett a szép fény mellett.
0: Light of the candle or dipak or the dawn.
1: A gyertya vagy a dipak, vagy a hajnal fénye mellett.
0: Relax all the tensions.
1: Lazíts el minden feszültséget.
0: Relax your jaw.
1: Lazítsd el az állkapcsodat.
0: Relax your temples near your ears.
1: Lazítsd el a halántékodat a fül mellett.
0: Try to relax your whole brain center.
1: Próbáld meg ellazítani összes agyközpontodat.
0: Relax.
1: Lazíts.

0: happiness,
1: boldogság,
0: divine feelings,
1: isteni érzések,
0: confidence,
1: bizalom,
0: feel the shelter of our all the past masters.
1: Érezd a mi minden múltbéli mesterünk védelmét, menedékét.
0: Feel under the shelter of Mahaprabhuji, Devpuriji and Guruji.
1: Mahaprabhuji, Devpuriji és Guruji védelmét.
0: That is a final place for us.
1: Ez a végső hely számunkra.
0: To the Brahmaloka.
1: A Brahmaloka.
0: Relax.
1: Lazíts.

0: And now feel your breath again.
1: Most érezd újra a légzésed.
0: Feel the whole body.
1: Érezd az egész testet.
0: Full of the energy.
1: Megtelve energiával.
0: Feel the expansion and contraction of the trunk of the body.
1: Érezd a törzsed kiterjedését és összehúzódását.
0: Be aware of your being here.
1: Légy tudatában itt létednek.

0: And deep inhale and exhale.
1: És mély belégzés és kilégzés.
0: And we will chant Om three times.
1: És az Ómot fogjuk háromszor zengetni.
0: Deep inhale.
1: Mély belégzés.

0: Move your hands, fold your palms.
1: Mozdítsd meg a kezed.
0: Rub your palms.
1: Tedd össze a tenyered, dörzsöld össze a tenyered.
0: Place the hands on the face.
1: Tedd a tenyered, kezed az
0: Gently
1: arcodat.
0: Massage your eyelids.
1: Finoman, lágyan masszírozd meg a
0: szemed. Open your eyes.
1: Nyisd ki a szemed.
0: And bend forward.
1: És hajolj előre.
0: Stretch your back and fold.
1: Nyújtsd ki a hátad.
0: Touch your head on the ground.
1: A fejed hajtsd a talajra.
0: Feel the circulation.
1: Érezd a keringést.
0: Towards the face muscles.
1: Az arcizmok irányába.
0: The brain.
1: Az agy irányába.
0: Feel relaxing again.
1: Érezd, hogy ellazulsz.
0: Bring your hands on the back.
1: Kezedet vidd hátra, a hátadra.
0: And keep your head on the ground.
1: A fejedet tartsd a talajon.

0: Again, release your hands. Put your hands near the head on the ground and slowly, with the help of the hands, get up.
1: Újra engedd el a kezedet, vidd vissza a tenyeredet a talajra a fej mellé, és lassan a kezedre támaszkodva emelkedj föl.
0: Hari Om. The vrittis which we have in our memory,
1: a vrittik, amik jelen vannak az emlékeinkben,
0: the thoughts,
1: a gondolatok,
0: which is circling, circling in the whole our three bodies,
1: amelyek keringenek egész mindhárom testünkben,
0: physical body, mental body and subtle body,
1: a fizikai testben, a mentális és a finom testben.
0: And these fixed ideas, the fixed thoughts,
1: és ezek a fixa ideák,
0: which is dwelling in these three bodies,
1: ezek lakoznak ott a három testben.
0: It's like a virus.
1: Olyan ez, mint a vírus.
0: And this only can be taken out through the meditation and mantra.
1: És ez csak meditációval és mantrával lehet eltávolítani.
0: It's not difficult to get out. Sometimes it's a fixed ideas.
1: Néha nem nehéz kijutni abból. Ezek fix ideák.
0: That we are searching somewhere outside.
1: Amelyre valahol kívül keressük a megoldást.
0: And we are fixed, we said, yes, this is that.
1: És azt mondjuk, hogy igen, ez az, erre rögzülünk.
0: But when the reality will come,
1: de amikor a valóság megérkezik,
0: then we will know that we were searching on the wrong place.
1: Akkor tudni fogjuk, hogy rossz helyen kerestük.
0: Therefore, meditation,
1: ezért a meditáció,
0: but we have to analyze all each and every our feelings or the thoughts.
1: De ki kell elemeznünk minden egyes érzésünket vagy gondolatunkat.
0: From where the thoughts began.
1: Honnan kezdődött a gondolat?
0: Very in beginning.
1: A legesleg elején.
0: Where was the cause of this?
1: Hol volt az oka mindennek?
0: You meet someone,
1: találkozol valakivel,
0: somewhere,
1: találkoztál valahol,
0: and you are happy and you like it.
1: Boldog vagy és örülsz ennek.
0: But you should know that on that point there began both.
1: De tudnod kell, hogy akkor abban a pillanatban mind a kettő elindult.
0: That both are the uthan and patan.
1: Uthán és patán egyaránt.
0: You see the uthán.
1: De az uthánt látod.
0: But patán is hidden.
1: De a patán ott van rejtve.
0: When it is not in your destiny.
1: Ha nincsen benne a sorsodban.
0: And it is not meant for you.
1: És nem neked van.
0: That time it happens that patán which was underground, in the unconscious level.
1: Nem neked van számva, akkor előfordulhat, hogy a patán, ami rejtve volt, ami a tudatalatti szintjén volt.
0: But we were not aware.
1: És nem voltunk ennek tudatában.
0: Now that patán is coming up.
1: Most azonban ez a patán.
0: And that uthán is sinking in the water down.
1: Ez a patán föltör, előretör, és az után pedig elkezd süllyedni a vízbe.
0: So these are the waves of those vrittis.
1: Ezek a hullámok, azoknak a vrittiknek a hullámai.
0: Which was not meant for you.
1: Amelyek nem a te számodra teremtettek.
0: But you did. And that is the cause of suffering.
1: de te megtetted, és ez az oka a szenvedésnek.
0: That create the stress.
1: Ez hozza létre a stresszt.
0: That creates the heart disease.
1: Ez hozza létre a szívbetegséget.
0: That creates the stomach problems.
1: Ez hozza létre a gyomor problémákat.
0: That creates the our livers, all organs in the body.
1: A májnak és a test minden szervének ez okozza a betegségét.
0: Our glands.
1: A mirigyeknek.
0: And those who have lots of emotional problem which is swallowing down.
1: És akiben sok érzelmi probléma van, amelyet lenyel,
0: then we are overloading our thyroid gland.
1: Annak túl van terhelve a pajzsmirigye.
0: And then we have the thyroid problem.
1: És akkor megvan a pajzsmirigy probléma.
0: Must not be only this case. There can be some other case too.
1: Nem biztos, hogy csak ez az eset van, lehet más eset is.
0: But mostly is that unspoken to thyself to clear up. No one can clear up when you speak to somebody.
1: De többnyire ez a kimondatlan, ami a magad számára kimondatlan, mert nem tudja más megtisztítani, ha másnak mondod el.
0: So it is within us.
1: Ez bennünk van.
0: And only we can solve the problem.
1: És csak mi magunk.
0: We can bring the clarity. And so that's very important. The meditation.
1: Ezért nagyon fontos a meditáció.
0: And it's very important to realize in that deep level of meditation.
1: Nagyon fontos megvalósítani ezt a meditáció mély szintjén.
0: And yes, you can solve.
1: És igen, meg tudod oldani.
0: Or you can achieve.
1: Vagy el tudod érni.
0: Nothing is impossible.
1: Semmi sem lehetetlen.
0: Everything is possible.
1: Minden lehetséges.
0: Therefore it is said.
1: Ezért azt mondják.
0: Take time.
1: Szánd rá az időt.
0: And Guru Kripa.
1: És a Guru Kripa.
0: It will bring us to that light, that Brahmaloka, that Bindu.
1: Elvisz minket ahhoz a fényhez, a Brahmalokához. Sikerülni fog.
0: So it is said,
1: tehát,
0: clear up the problems.
1: Azt mondják, hogy tisztítsd meg a problémákat.
0: Remove my chinta. Chinta means worries.
1: Távolítsd el a csintákat bennem. Csinta a gondok, problémák.

0: aggodalmak.
1: So this cinta is like a fire.
0: Ez a cinta olyan, mint egy tűz.
1: That fire which is burning the body, the crematorium.
0: Az a tűz, amely a holttesteket égeti el a krematóriumba.
1: But that fire can burn our body quickly.
0: De az a tűz a testünket gyorsan elégeti.
1: But another fire is called cinta.
0: De ez a másik tűz a cinta.
1: And this cinta is burning you slowly, slowly, slowly to the end.
0: De ez a cinta lassan, lassan, lassan éget el téged a végéig.
1: So that kind of cinta.
0: Tehát ez a cinta.
1: That worries.
0: Ez az aggódás.
1: Is killing us slowly.
0: Lassan, lassan gyilkol meg bennünket.
1: Therefore it is said.
0: Ezért azt mondják.
1: Guru.

0: Gurudev.
1: Az van-e bhajanban, hogy Gurudev?
0: I am under your shelter.
1: A te menedékedben vagyok.
0: Remove my worries.
1: Távolítsd el az aggodalmaimat.
0: Karke daya, o merciful, please be merciful to me.
1: Karke daya, ó könyörületes, légy kegyes hozzám.
0: Beda tum paar laga dena, please bring my boat from this ocean to the mainland.
1: Kérlek, vezesd a hajómat az óceánból a partra.
0: When the little child is scared.
1: Amikor a kisgyerek megijed.
0: And very restless.
1: És nagyon nyugtalan.
0: Then it comes to the lap of parents.
1: És a szülők ölébe kerül.
0: And child worries gone.
1: A gyermek aggodalma eltűnik.
0: So the child surrenders itself in the lap of the parents.
1: A gyermek átadja magát a szülők ölében.
0: Similarly, we surrender our worries at the shelter of Gurudev's holy feet.
1: Így mi is átadjuk magunkat, aggodalmainkat Gurudeva menedékében.
0: And that shelter we can have through meditation.
1: Hogy távolítsa el. És ez a menedék a meditációban
0: through mantras,
1: számunkra a mantrák
0: through
1: által,
0: prayers,
1: az imák által.
0: Must not be that you are all the time sitting beside.
1: Nem kell, hogy mindig ott ülj mellette.
0: It is everywhere.
1: Mindenütt ott van.
0: Everywhere.
1: Mindenütt.
0: Just tell, where is he not?
1: Mondd meg, hol nincs ott.
0: He is everywhere.
1: Ő mindenütt ott van.
0: So appears to you immediately, it appears to us immediately, in our heart, and in our thoughts, in our feelings, and our visions, when we meditate, like this we were meditating today.
1: Azonnal megjelenik a szívünkben, azonnal megjelenik a gondolatainkban, hogyha így meditálunk, ahogy ma meditáltunk.
0: So, wish you all the best.
1: Tehát a legjobbakat kívánom nektek.
0: And good evening, Father.

0: és további jó estét.
1: Bless you in the name of our lineage.
0: Megáldalak benneteket Mesterláncunk nevében.
1: Om Shanti. Hari Om.

0: She couldn't come, no?
1: De a szvarga Rohini így nem jutott el.
0: Otherwise she would not have come back.
1: Különben nem jött volna vissza.
0: Then lifting up.
1: Hanem onnit felemelkedik.
0: So it was wonderful.
1: Csodálatos volt.
0: We must have a helicopter company.
1: Kell egy helikopter társaság.
0: That we can at least go and have a darshan.
1: Hogy legalább oda mehessünk és darshanban részesüljünk.
0: I flew once.
1: Egyszer elrepültem ott.
0: So it was nice, thank you.
1: Szép volt.
0: The last week program is now completing.
1: Az első heti programnak most beteljesedik.
0: And new is beginning.
1: Az új pedig kezdődik.
0: You are all blessed one.
1: Mindannyian áldottak vagytok.
0: That you had the opportunity to be here and to know more and more.
1: Meg volt a lehetőségetek, hogy itt lehettetek, és egyre többet és többet megtudtatok.
0: And now beginning one week more, there will be more and more.
1: És még egy hét kezdődik, és ezen is még több és több lesz.
0: So don't think that with one lecture, what Swamiji spoke is enough.
1: Ne gondold, hogy egy előadás, amit Swamiji tartott, az elég.
0: One week lectures, that's more than enough.
1: Egy heti előadás, az több, mint elég.
0: Next week we need not to come.
1: Következő hétre már nem kell eljönnünk.
0: Because whatever is to be spoken, he spoke it.
1: Mert amit el kellett mondani, már elmondta.
0: So I would like to give clearance.
1: Hogy szeretném tisztázni.
0: In Jaipur Ashram, Guruji was there.
1: A Jaipuri Ashramban ott volt Guruji.
0: This is about in 1967. So one man came and he was making some poems and writing something.
1: Jött egy ember, aki költő volt.
0: But he had difficulties.
1: De nehézségei támadtak.
0: So he came to Guruji because Guruji was very great singer, poet, writer, etc.
1: Elment Gurujihoz, mivel Guruji nagyszerű énekes volt, költő és író.
0: So that man said, Guruji, all great saints, they have already spoken.
1: És azt mondta Guruji, a nagy szentek már mind elmondták.
0: Bhajans from Surdas, Kabir Das, Ram Das, Mahaprabhuji, Devapuriji, you, etc. He mentioned many, many names.
1: Surdas, Kabir Das, Mahaprabhuji, Devapuriji, és te is sok más nevet említett.
0: Now what should we do?
1: Most már mit csináljak?
0: They took all the cream.
1: Kivették az összes tejszínt.
0: And what left after the cream we call buttermilk.
1: És mi maradt?
0: Means our butter is taken out and chas remains.
1: A vajat kiszedték és a savú maradt.
0: Guruji said yes. It is like that.
1: Guruji azt mondta, igen, így van.
0: But Guruji said but.
1: De Guruji azt mondta de.
0: Then he began to listen.
1: És akkor elkezdett hallgatni.
0: I was young than today, a little bit.
1: Fiatalabb voltam egy kicsit, mint most.
0: So, I had no ideas about so many bhajans.
1: Nem ismertem ennyi bhajant.
0: My interest was only Guruji Seva.
1: Az egyetlen érdeklődésem Guruji Sevája volt.
0: So, I was lucky enough that I had 10-15 minutes to sit down near him.
1: És szerencsésnek éreztem magam, ha volt 10-15 percem, hogy leüljek mellé.
0: Guruji had three things. First work.
1: Guruji-nak három dolga volt, az első a munka.
0: Second, read something.
1: Második, olvasni valamit.
0: And if you are not doing this, then sit down and make mala mantra.
1: És ha ezt a kettőt nem csinálod, akkor ülj le és ismételd a mantrád.
0: no gossiping.

0: Ne pletykálj.
1: Guruji said, keep them busy. When your disciples are your, they are not busy, then comes different thoughts.
0: Guruji azt mondta, foglald le a tanítványaidat, hogyha nincsenek elfoglalva, akkor különböző gondolatai
1: jönnek. But that day I was lucky, I could sit without anything.
0: De aznap szerencsés voltam, és oda ülhettem.
1: So Guruji said in Hindi, nice poem.
0: Guruji azt mondta hindiul, egy szép verset.
1: Makkhan khaya to kya hua, dhenu hamare paas. Chara dalo prem ka, duo din aur raat. You understand from my so many lectures, no? So Guruji said, if they have eaten butter or the cream,
0: lehet, hogy megették a vajat és a tejszínt.
1: What is that?
0: De ez mi?
1: Is that all?
0: Ez nem minden.
1: Dhenu hamare paas, still the cow is with us.
0: A tehén még velünk
1: they
0: van.
1: Ate the butter, not the cow.
0: A vajat ették meg, nem a tehenet.
1: Chara dalo prem ka, feed with the love.
0: Etest szeretettel. The cow.
1: Duo din aur raat, milk day and night.
0: És akkor éjjel-nappal fejheted.
1: So, Saraswati Vidya, the knowledge, has no end. Never say is enough.
0: Tehát Saraswati-nak a tudásnak nincs vége.
1: Now I will search somewhere else.
0: Most valahol máshol keresem.
1: Saraswati Vidya is endless.
0: A Saraswati Vidya végtelen.
1: Therefore, knowledge you cannot measure with the centimeters or kilograms.
0: A tudást nem mérheted se centiméterrel, se kilóval.
1: That is endless.
0: Végtelen.
1: So makkhan khaya to kya, they eat this much butter or no problem.
0: Megették a vajat, nem baj.
1: Dhenu hamare paas, that cow is still with us, our buddhi.
0: A tehén, a buddhink még velünk van.
1: Our buddhi, our intellect, the knowledge.
0: Az intellektusunk, a tudásunk.
1: Chara dalo prem ka, feed this with the devotion, with the love.
0: Ezt szeretettel és odaadással etesd.
1: And you can milk this day and night.
0: És akkor éjjel-nappal tejet ad.
1: Whenever you want, you can write
0: amikor
1: bhajans,
0: akarod,
1: books. Therefore, everything is there.
0: Amikor akarod, írhatsz bhajanokat, könyveket, minden
1: van. I wouldn't have imagined.
0: Nem képzeltem.
1: When I was writing or talking about chakras,
0: hogy amikor a csakrákról beszéltem,
1: which you have beautiful book, Hidden Powers in Humans.
0: Amiről megvan a nagyszerű könyvetek, az emberben rejlő erők.
1: Now, 8 days continuously, twice a day, we had one hour lecture or more on Manipur.
0: És most 8 napja, naponta kétszer van egy-egy órás előadás a Manipurról.
1: And you think now we learned enough.
0: És azt gondolod, hogy most már eleget tudunk.
1: The Manipuri, just now I open the chapter.
0: De még csak most kezdtem el a Manipur
1: fejezetet. It took me 8 days to give the glimpse of the Manipur chakra.
0: 8 napba tellett, hogy csak egy kis bepillantást adjak a Manipur
1: chakrába. So the things will come still more and more.
0: Hogy még egyre több és több dolog jön.
1: Manipur chakra is the center of our life, foundation of our life.
0: A Manipur csakra az életünk központja és alapja.
1: The beginning of our life.
0: Az életünk kezdete.
1: The existence of our life.
0: Az életünk létezése.
1: And is immense of abilities, the energy is there.
0: Rengeteg képesség és energia van ott.
1: That's why we call Manipur.
0: Ezért hívjuk Manipurnak.
1: Money is a jewel.
0: Money az ékszer.
1: The jewels of the wisdom.
0: A bölcsesség ékkövei.
1: The jewels of the energy.
0: Az energia ékkövei.
1: Jewels of that richness.
0: A gazdagság ékkövei.
1: Material richness is temporary.
0: Az anyagi gazdagság időleges.
1: But that spiritual and form of the energy is endless.
0: De a spiritualitás az energia formájában végtelen.
1: So money is that jewel.
0: Mani ez az ékkő.
1: And Pur is the city.
0: Pur pedig a város.
1: Or the mines.
0: Vagy a bánya.
1: Where there are only the diamonds.
0: Ahol csak gyémántok vannak.
1: Or that endless ocean.
0: Vagy a végtelen óceán.
1: On the bottom, all the jewels are there.
0: Aminek az alján ott vannak az égkövek.
1: The pearls.
0: A gyöngyök.
1: The pearls of nectar.
0: A nektár gyöngyei.
1: Those are lying in our within our body.
0: Ezek mind a mi testünkben vannak.
1: Tija sadhan sat sampatti kahiye jinse hove anand apara. From Raj Yoga, the third point.
0: Raja Yoga harmadik pontja.
1: That the third sadhana practice is that.
0: A harmadik sadhana, a harmadik gyakorlat.
1: If you do that, that's called sat sampatti.
0: A sat sampatti.
1: Sampatti is the treasure.
0: Sampatti a kincs.
1: Wealth.
0: Vagyon.
1: Richness.
0: Gazdagság.
1: Happiness.
0: Boldogság.
1: Health.
0: Egészség.
1: Etc.
0: És így tovább.
1: So there are six kind of jewels lying there.
0: Hat ékszer van ott, hat ékkő.
1: Samdam sradha. Aur titiksha kar uparati samadhan vichara. These are the six treasures within ourselves.
0: Ez a hat kincs bennünk.
1: But if you think in the Western world, then you call money the money, dollars. And without money, it is a poor. So you have known that you did not discover that treasure within thyself, that's why you are poor.
0: És akkor tudod, hogy nem fedezted föl magadon a kincset, ezért vagy szegény.
1: So, let's come to the Manipur.
0: Hogy menjünk a Manipurhoz.
1: So then, it's only who have the money, they are the poor.
0: És akkor csak akinek pénze van, az a szegény.
1: Those who have no money, they are the rich.
0: Akinek nincs pénze, az gazdag.
1: Who is the happy and rich, is content.
0: Aki boldog és gazdag, az elégedett.
1: Who is unhappy and poor, always asked more and more and more.
0: Az boldogtalan és szegény, aki mindig többet és többet akar.
1: The desires has no end, and desires makes us poor.
0: A vágyaknak nincs végük, és a vágyak tesznek szegényi.
1: Therefore, when we speak about Ananta, the endless universe.
0: Ezért beszélhetünk az Anantáról, a végtelen univerzumról.
1: Shunyakash, that akash is void.
0: Ez az akash üres.
1: There's nothing.
0: Nincs ott semmi.
1: Nothingness.
0: Semmi.
1: No stars, no planets, no sun, no moon.
0: Nincsenek csillagok, bolygók, se nap, se hold.
1: That is called the akasha, endless.
0: Ezt hívják akásának, végtelennek.
1: And we are that one.
0: Mi vagyunk azok.
1: Our one self is that one.
0: Ami önvalónk az.
1: So that's why when we come to the Brahmaloka,
0: amikor eljutunk a Brahmalokába,
1: then we are happy.
0: Boldogok vagyunk.
1: Because there is only one.
0: Mert csak egy dolog van.
1: And that's you.
0: Az te vagy.
1: So you need not to say I'm lonely.
0: És akkor nem mondhatod, hogy egyedül vagy.
1: To whom do you blame that you are lonely?
0: Kit hibáztatsz, hogy egyedül vagy?
1: All in you and you are in all, one in all in one.
0: Te mindenben vagy és minden benned van, egy mindenben és minden.
1: And that is not in this form like body.
0: De ez nem a testek alakjában van.
1: This is the cosmic consciousness.
0: Ez a kozmikus tudat.
1: One is Gagan drasya, equal like a sky.
0: Egység, egyenlő, mint az ég.
1: And from there, ekoham bahushyami, I am one, and multiply. And the cause of this It happens that awoken the sound, Nāda Rūpa Parabrahma.
0: És onnantól kezdve én egy vagyok, és megsokszorozom magam, és így ébredt a hang.
1: That nāda, that resonance. And we are that waves of that resonance.
0: Ez a hang egy rezgés, és mi ennek a rezgésnek a hullámai vagyunk.
1: We are the tarang of that resonance when a peaceful one, beautiful pond, you throw one little stone in the middle and you see waves like a disc.
0: Mint amikor egy nyugodt tóba bedobsz egy követ, és látod a hullámokat, mint egy lemezt.
1: One small stone creates so many waves, that's called taranga.
0: Egy kicsi kavics annyi hullámot generál, ez a taranga.
1: In this small, there are hundreds and hundreds of the waves.
0: Egy kis kavics és több száz hullám.
1: That was the ideas to make a disc compact. Disc, no?
0: CD. Ez volt a CD lemez mögött az ötlet.
1: Because you put something compact inside.
0: Mert valami kompakt dolgot laktál be.
1: Similarly, the nāda, Omkar Vindu Sayuktam Nityadhyanti Yogina Kamdam Mokshdam Chiv Omkaraya Namo Namaha, the glory of that Om, that sound.
0: És hasonló az Omnak, a hangnak a dicsősége.
1: So we are that taranga, we are that waves of the ocean.
0: Mi vagyunk az a taranga, az óceán hulláma.
1: Waves comes to the beach and again merges into it.
0: A hullámok kimennek a partra, és aztán újra beleolvadnak.
1: Ocean is breathing.
0: Az óceán lélegzik.
1: Ocean is life, living.
0: Az óceán él.
1: And within that living endless creatures.
0: És azon belül pedig végtelen sok teremtmény.
1: And you imagine how the gentle ocean water watches your body.
0: És elképzeled, ahogy a gyengéd óceán víz mossa a testet.
1: When these waves are flowing over your body.
0: Ahogy átfolynak a testeden.
1: That water element is on this earth.
0: Ez a vízelem itt van a földön.
1: All the creatures are originated from one light of that one God.
0: Minden teremtmény annak az egy Istennek a fényéből származik.
1: So you have reached the beach.
0: Eléred a partot.
1: And now you will go back.
0: És aztán visszamész.
1: To become one with that endless one.
0: Hogy egyével a végtelennel.
1: But someone comes and takes one bucket water away.
0: De valaki jön és elvisz egy vödör vizet.
1: Other one comes and takes one tanker full away.
0: És van, aki egy teljes tartálynyit elvisz.
1: The heat comes, the para rises up.
0: Jön a meleg és felszáll a pára.
1: And so we are becoming individual. Every drop of the rain becomes individual, but again unites together to unite a creek into the river and the ocean. And that is the process of the life on this earth.
0: És így leszünk egyéniek, minden csepp egyéni, minden esőcsepp, de aztán egyé válnak patakként, és befolynak a folyóba, az óceánba. Ez a földön az élet.
1: So our navel is not our navel.
0: A köldökünk nem a köldök.
1: That is the navel of the universe.
0: Hanem az univerzum köldöke.
1: That is the center of the universe.
0: Az univerzum központja.
1: Because you come from there.
0: Mert onnét jött.
1: So when we see our past lives,
0: amikor a múlt életeinket látjuk.
1: Go back, go back, go back. You come to that navel.
0: Menj vissza, vissza, vissza, és eljutsz.
1: Nabhi Kamal. That is a Nabhi Kamal.
0: Ez a Nabhi Kamal.
1: Beautiful.
0: Csodálatos.
1: So Manipur Chakra, still we just open the chapter. Next week you will see, wow, my God.
0: Még csak most nyitottuk ki a Manipur Chakra fejezetét, a következő héten majd.
1: Swamiji, why I didn't know that before?
0: Swamiji, ezt miért nem tudtam eddig?
1: But slowly, slowly.
0: De lassan, lassan.
1: Slowly, slowly. You have beautiful fish in front of you. And you are very hungry.
0: Van egy finom étel előtted, és nagyon éhes vagy.
1: You cannot eat all at once.
0: Nem tudsz mindent egyszerre megenni.
1: Bite by bite, slowly.
0: Csak falatonként, lassan-lassan.
1: It will go.

0: So we have the space, limited space.
1: Véges a terünk.
0: So it will come again. Manipur chakra.
1: Hogy újra a Manipur chakra jön.
0: The strength of the Manipur chakra is the Vajranadi.
1: A Manipur chakra ereje a Vajranadi.
0: And the Vajranadi is the mighty power.
1: A Vajranadi egy hatalmas erő.
0: And other these three channels.
1: A többi három csatorna.
0: Lida, Pingala and Sushumna. The left sympathetic and parasympathetic.
1: A bal a szimpatikus, a jobb a parasympatikus.
0: And the consciousness, the central nerve.
1: És a tudatosság, a központi idegrendszer.
0: These are supplying, controlling, balancing the pranas.
1: Ők látják el, kontrollálják és kiegyensúlyozzák a pranát.
0: Subtle energy in our body.
1: A finom energiákat a testünkben.
0: Five pranas and five sub-pranas.
1: Öt prana és öt alprana.
0: Without this prana, we can't move even our eyelid.
1: Ezek nélkül a pránák nélkül még a szempillákat se tudjuk megmozdítani.
0: Without prana, we can't move our lips.
1: Az ajkainkat sem tudjuk megmozdítani.
0: It is that prana and apan both supports our diaphragm to expand and contract.
1: Ez a prána és az apána, ami ellátja a rekeszizmunkat, hogy a tüdőn kitáguljon és összehúzódjon.
0: It is that prana and apana which helps our heart muscles to work, expand and contract.
1: Ez a prána és apána az, ami segíti a szívizmainkat, hogy működjenek.
0: Either in prana shakti or apan shakti, avrodha comes. Avrodha means obstacle.
1: A prána és az apána shaktiban is vannak akadályok.
0: Avrodha means blockage.
1: Avrodha az akadály, a gát.
0: Avrodha means disbalance.
1: Kiegyensúlyozatlanság.
0: So either in prana or apana.
1: Vagy a pránában, vagy az apánában.
0: There is a disbalance.
1: Kiegyensúlyozatlanság.
0: So one of prana is not supplying enough strength, and that is a heart attack.
1: Az egyik prána nem ad elég erőt, és akkor van szívroham.
0: Similarly, these five pranas and upapranas are divided. They are especially responsible for heart, for eyes, for eyelids, and for brain, etc.
1: És úgy az pránának és upapránának megvan az a része, ami felelős a szívért, a szemért, az agyért, és így tovább.
0: Don't think only about prana.
1: Ne csak a pránára gondolj.
0: Prana is that incoming energy, incoming force.
1: A prána a bejövő erő.
0: But when we take oxygen, all kind of pure energy, and then we exhale the toxins.
1: Amikor oxigént veszünk magunkhoz, akkor a tiszta energiát veszünk magunkhoz, de kilélegezzük a mérgezést.
0: But how are you exhaling?
1: De hogyan lélegzel ki?
0: That exhaling is apan shakti, apan prana.
1: A kilégzés az apana shakti, apana prana.
0: Between there is a ventil.
1: A kettő között van egy szelep.
0: And this ventil have a great duty.
1: És ennek a szelepnek nagy feladata van.
0: To block incoming breath or outgoing breath.
1: Hogy megállítsa a kijövő vagy a bemenő légzést.
0: And when the apana and prana does not coordinate,
1: és amikor a prana és az apana nincs összehangolva,
0: then you can't breathe anymore.
1: Akkor nem tudsz lélegezni többé.
0: Also, similar things can happen that you cannot pass urine.
1: Vagy ugyanez van, hogyha nem tudsz vizelni.
0: So this is, you are a doctor here, many, so you know better than me.
1: Sok orvos van itt, jobban tudjátok, mint én.
0: I'm not a doctor.
1: Én nem vagyok orvos.
0: But I am the cosmic surgeon, Holy Guruji said.
1: Hanem a kozmikus sebész, Holy Guruji.
0: So, I'm working on the cosmic level.
1: A kozmikus szinten dolgozom.
0: And therefore, this is the subject of the cosmic, not this earthly.
1: Ez egy kozmikus téma, nem a földi.
0: So that energy of the Manipur.
1: Manipur energiája.
0: When you came first time to the mother's body,
1: amikor először az anya testébe lépsz,
0: You came as a seed of the water.
1: Akkor mint egy vízmagja jöttél.
0: And that was the navel.
1: És ez volt a köldök.
0: It began entire creation, this physical creation from that point.
1: Az egész fizikai teremtés ebből a pontból indul.
0: That seed expand.
1: Ez a mag kiterjed.
0: Embrace the mother's body.
1: Átöleli az anyatestet.
0: Like the seed grows, there are two parts when seed is growing.
1: Amikor a mag nő, akkor két része van.
0: One becomes a root.
1: Az egyikből gyökér lesz.
0: And one becomes the branches, the trunk.
1: A másikból pedig a törzs és az ágak.
0: So roots searches the energy from mother's body.
1: A gyökerek keresik az energiát az anyatestében.
0: And the outer part searches the prana's cosmic energy.
1: A külső rész pedig a kozmikus energiát, prana.
0: The seed have to die to live, to exist, to multiply.
1: A magnak meg kell halnia, hogy éljen, létezzen, szaporodjon.
0: So it is in Bible also said, someone told me that it is said you have to die to live.
1: A Bibliában is azt mondják, hogy meg kell halnod, hogy élj.
0: So the seed have to die to live as a tree and give more seeds.
1: A magnak meg kell halnia, hogy éljen, mint fa, és még több magot hozzon.
0: And so our navel, one part expands and embraces mother's body to get the nutrients.
1: A köldökből a magnak az egyik része kiterjed és átleli az anyatestét, hogy onnét szerezzen tápanyagot.
0: Other part is connecting to the Sushumna nadi.
1: A másik rész pedig a Sushumna nadival áll kapcsolatban.
0: So first is developing intestine, spine and the brain center.
1: Tehát először az emésztőrendszer, a gerinc és az agyközpontok fejlődnek.
0: So navel, it goes from the navel.
1: A köldökből indul.
0: So that is what in mythological picture that Brahma is residing on the lotus which comes out of Vishnu's navel.
1: Ez az a mitológiai kép, hogy Brahma azon a lótuszon ül, ami Vishnu köldökéből hajtott ki.
0: Vishnu lives in milky ocean, an ocean of the nectar.
1: Vishnu a tejóceánon, a nektár óceánján él.
0: And that is the water.
1: Ez a víz.
0: So that fire, that is a fire energy, and that cannot exist without water.
1: És ott a tűzenergia, ami nem létezhet víz nélkül.
0: So it is not that Brahma was created from the navel of the Vishnu.
1: Nem arról van szó, hogy Brahma Vishnu köldökéből keletkezett.
0: But that lotus came out of the Vishnu.
1: Hanem a lótusz jött ki Vishnuból.
0: And Shiv gave the place to the Brahma on that lotus.
1: És Shiva adott helyet Brahmának ezen a lótuszon.
0: Now here, Shiva is the consciousness.
1: És itt Shiva a tudat.
0: Brahma is the intellect.
1: Brahma az intellektus.
0: Which is on our head.
1: Ami a fejünkben van.
0: And this lotus is coming from the navel, which is a Vishnu.
1: A lótusz pedig a köldökünkből jön, ami Vishnu.
0: And that's why the Vishnu is also not known as Nabhi.
1: Ezért Vishnut is Nabinak hívják.
0: So these are drawn as symbols, mythological symbols.
1: Tehát ezek mitológiai szimbólumok.
0: Otherwise this science will disappear.
1: Különben ez a tudomány eltűnne.
0: So we have to take the essence of it.
1: Ki kell vennünk a lényegét.
0: Not on that, different things.
1: Nem a más dolgokat.
0: So let's proceed further with the Manipur chakra in this week.
1: Úgyhogy ezen a héten folytatjuk a Manipur chakrát.
0: And Vajranadi.
1: A

0: tomorrow and evening. Nobody asked me to speak. I just came, sit and begin to speak. Therefore, we have to come to different. So those who are living today,
1: akik elmennek ma,
0: wish you good journey.
1: Jó utat kívánok.
0: Take care.
1: Vigyázzatok.
0: And you know, some countries have today school holidays.
1: Bizonyos országokban ma iskolai szünet van.
0: And they think they have big cars.
1: És vannak nagy autók.
0: And they want to come quickly to the Adriatic coast.
1: És gyorsan le akarnak érni az Adria-partra.
0: And they think they can overtake nicely.
1: És azt gondolják, hogy szépen meg tudnak előzni.
0: They can overtake.
1: Meg tudnak előzni.
0: But they can't overtake who's coming in the front.
1: De azt nem tudják megelőzni, aki szembe jön.
0: So please take care.
1: Legyetek óvatosak.
0: Is many accidents happens in this school holidays time.
1: Sok baleset történik az iskolai szünetekben.
0: You are careful, but other is not careful.
1: Óvatosak vagytok, de a másik.
0: Therefore, have a car under control.
1: Úgyhogy ellenőrizd az autód.
0: Or meditate on the Hanumanji.
1: Vagy meditálj Hanumanji.
0: So if someone is coming in the front,
1: ha valaki szembe jön,
0: you say, Jai Sri Ram, you go up and then go down.
1: Azt mondod, Jai Sri Ram, felugrasz, és aztán visszol.
0: Yes, that time Manipur Chakra has to be like Hanumanji's Ghota.
1: De akkor a Manipur Chakra-nak olyannak kell lennie, mint Hanumanji.
0: So wish you good journey.